Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma és tőlünk kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen! Köszönjük!

egy igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymásra, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az olból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt.

Következő évben innen folytatjuk, szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyon becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.
2: Rockinform.hu
3: Rockinform.hu
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
3: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
3: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
2: Rock

Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a hangfelvétel csökkentem.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.
2: Rockinform.hu.
3: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
3: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
3: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
2: Rockinform.hu.
3: Rockinform.hu.

de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok, tiszta erőből, ahogy csak tudok, amíg csak fel nem bukok. Tényleg ez, mondják a doktorok,

Köszönjük szépen, a következő szám az szárszóról szól. Nagyon könnyű szárszóról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy szárszó, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
2: Fények a fényekre lép.

0: Meghallgathatom?
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
3: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
3: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
3: Rockinform.hu.

悩み立てや微笑にしゃごってんり。くぞろび、出ると。

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Ahelyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

Ahelyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.
0: rockinform.hu.

Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van! Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat!

Kings pa Londras. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes. Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelyeknek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a Vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtek, arra terül, súlyos tartan, nem láttam hol az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, nem én magam, s lesbökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjünk sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Lucy Simpson! RPGC!

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Földtörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, hogy... Forradalmár.

0: Bírjátok még!
1: Újjá!
0: Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Figyelj, az ég a baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye baszik, betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek, drámai és teljes csöndet kérünk. Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazek, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, felért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek.
1: Bejött volna emberek. Inkább
0: 2012 vagy 2018 vagy 2023.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelennel belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdileszcsel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Maestro Luca Lescendo in Cesare Gerg. Hatula Dubuknar, Projti Gongabu. Gitaron, Kis Palondras.
1: És Lolasi András.
0: Köszönöm szépen,
1: köszönjük.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzés a teraszra vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták, a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexet. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kiln a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt, leverem a

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljük minden, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket, azoknak szarabbul megy, mint nekünk.
1: Strádarádió. Most és mindörökké.

0: Meghallgatod?
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
3: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
3: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
3: Rock

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

0: Çok humor, eşi yine sana. The Best Music Channel.
1: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
2: Jó reggelt, drága aranyfüleim! Az Úristen áldjon meg benneteket, de legfőképpen minket itt a stúdióban. Büdös rohadt meleg van kint. Tudjátok nagyon jól, hogy én szókimondó vagyok, és akkor a trollság ebben a pillanatban is indul útjára. De a mai nap egy kicsit rendhagyó lesz, főként azért is, mert tudjátok, a program, ami hétfőn vagy csütörtökön kerül ismétlésre, az, amiről én most fogok beszélgetni veletek, és van egy vendégem. Hogy ki, azt egyelőre nem mondom meg nektek, remélem, és akkor itt már feldobhatok egy ilyen nagy, magas labdát. Nem sokára, pár másodpercen belül elindul útjára egy zene, és ha talán kitaláljátok a hangját, és megírjátok nekem, abban a pillanatban, mármint jövő csütörtökön, én figyelni fogom a telefont, és aki eltalálja a 15. másodpercet követően, az kap tőlem egy nagyon-nagyon komoly ajándékot. Nem mondom meg, hogy mit, nem is tartozik rátok, viszont, hogy ne csigázzam az érdeklődést, párhuzamosan ezzel nem tudom, hol tettem a papíromat, arrébb teszem, mert útban van minden. Drága füleim, nagyon jó hangulatot, jó hallgatózást, így természetesen kell, hogy üzenjetek az embereknek, hogy www.stradaradio.hu, de hogy de nagyon jó helyen jártok. Gyertek ide, bárha itt vagytok, akkor minek mondom, ugyanakkor viszont terjesztetek minket, mint a náthát. Indul a zene, ti pedig gondolkozzatok.

0: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Let yourself go. Go. And don't stop until we've reached the end of the journey. Now, it's your choice. Do you want it? Do you really want it? Hát drágáim, eljutottunk ahhoz a ponthoz, pillanathoz, amikor most már éppen ideje lenne, hogy bemutassam a vendégemet, de nem mondtam el előjáró van, és a legelején, hogy ki a vendégem. Pontosan azért, mert hogy amikor az ismétlés sor kerül, a www.stradaradio.hu oldalon, avagy a Facebook oldalunkon, a Strada Rádió Facebook oldalán követhetitek a mai napnak az eseményeit, illetve visszahallgathatjátok. Akkor most már nem vesítsük, mert ez a 3,5 perc gondolom elegendő volt ahhoz, hogy akik felismerték a hangját, nem Aretha Franklinről volt szó, drágáim. Ha valaki azt gondolta volna, akkor hatalmas a tévedet. Itt ül velem szemben egy hölgy, aki hát mit is lehetne mondani róla, amikor először telefonon beszéltünk, akkor én arra gondoltam, hogy itt most ilyen csajozás lesz. De tudjátok, én állandóan ezt akarom, de nem, sajnos nem. Viszont nagyon sok szeretettel Pleszkán Écskát üdvözöllek, szeretettel fogadlak benneteket, akik a folytatásban akiket képviselni fogsz. Mindjárt fogunk erről beszélni. Szia, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt kívánok!
0: És még a kellemes a hang is. Beállítottuk a mikrofont, és akkor úgy mondja egy picit magasabbat. De nem, annyira jó az orgánumod, és akkor most már elmondhatjuk az iménti dalt, te énekelted. De ez mikori felvétel, illetve mi ihletett arra, hogy pont egy Aretha Franklin-t énekelj fel, ami egy nagyon nehéz feladat. Ehhez viszont hozzá lehet tenni, hogy megállod a helyedet. Ez a bizonyíték volt a 3,5 percben.
1: Köszönöm szépen. Hogy mi ihlette, miért pont Aretha Franklin, azért, mert imádom az Aretha Franklint, és az összes ilyen hasonló, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ezeket az afroamerikai, nem tudom, ilyen 150 kilós termékenység isten nőket, akiből így dől ki a gázpel a torkukon, és...
0: Jó, de neked hogy van? Te nem vagy 150 kilós sportos, tök jó, mocsánat.
1: Hát a 150 megvan, csak a centibe kezdődöm, 158 centis drabál állat vagyok, vigyázz velem.
0: Úgy szoktam, hogy én mindig kis sportba fingod, de hát én is ilyen kicsi. Jó, de ez nem jelent semmit, illetve bocsánat. Szóval tényleg az tény, hogy azt megfigyeltem én jó magam is, hogy a terjedelmesebb hölgyeknek valahogy dögösebb hangjuk. Mit te tudsz erről valamit, hogy miért van ez? Mit gondolsz?
1: Hát nem tudom, hogy miért.
0: Van-e olvasi magyarázat rá? Kedves doktornő.
1: Tőlem kérdezed, igen, ugye én mint doktornő. Nem tudom, hogy mitől van ez. Én azt mondom, hogy ami most függetlenül attól, hogy testalkattól, de például mondjuk lehet egy ilyen alapkülönbség, amikor itt meghallgatsz egy fekete énekesnőt. Például az, hogy mi van a fülébe, tehát mi az a zenei kultúra háttér, amit hoz. Tehát mondjuk most arra gondolok, hogy mondjuk nálunk mit hallgat egy óvodás gyerek, vagy egy kisiskolás, ugye mondjuk a magyar népdalokat egy leegyszerűsített formában. Igen, zsíbzsúk, kendezsúk, amivel nincsen semmi baj, mert ez egyébként egy kiváló hajlásfejlesztés. De ugye más az, amikor mondjuk a nem tudom, a Harlembe mondjuk elviszik a kis ovist, és a gospel kórust hallgatja, nem tudom, 5 évesen is már. Tehát egyszerűen más zenei világ megy a fülébe. A Viktor Wooten mondta azt, hogy ő a zenét azt úgy tanulta, mint egy nyelvet. És hogy neki például az egy óriási élmény volt, hogy ő kölyökként ott ült az egész család körbe, mindenki valami hangszeren játszott, és akkor neki is adtak valami, nem tudom, valami csörgőt először, vagy valamit, hogy odaadták, aki talán a basszusgitárt is, meg minden. És ő látta, hogy hát ahhoz, hogy hozzá lehet nyúlkálni, és akkor megtanulta, és hogy ezért van, hogy mindenféle módon hozzányúl. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mi van az embernek a fülébe, ez legalább olyan, mint hogy milyen ízeket ismersz meg gyerekként, hogy tehát, hogy mit hozol magaddal, és szerintem ebben van egy fontos
0: dolog. Sokszor bele fogok pofázni, egy az, mert bunkó vagyok.
1: Kettő én is ezt szoktam csinálni.
0: Hát, akkor ma megküzdünk.
1: Hajrá.
0: Jó, rendben. Vannak szavak, és az imént pont említettél egy szót, hogy akinek van füle. És ezzel már is eljutottam magamban, és át is kötöm gyorsan a mondandómat egyébként a mai fő témánkhoz, ami hát az kettős fő téma van. Részint az ének, te magad és a te elfoglaltságaid és a te szenvedélyedről fogunk beszélni. Mind a mellett pedig a klub életnek a hanyatlása, amelyhez szorosan hozzákapcsolódik az, amit én most mondok. Nincsenek embereknek fülei, vagyis van, már fizikailag ott van, de nem hallják azt, hogy K-U-R-V-A szarok, magyarul. És akkor jönnek a Megasztár, meg az X-faktor. Tudom, hogy ez egy biznisz, meg te is tudod, azért valahol te is a social médiában ott vagy, szerepeltél. Mondd meg a hallgatóknak, ha valaki nem tudna, hogy hol is tűntél fel, Isten igazából. Hát, az
1: ez egy jó szám. Kérdés, de az első talán, ahonnan ismerős lehetek, így vagy ahol szoktak emlékezni, ez a The Voice című műsor.
0: Én anno akkoriban, és most ez mindenféle udvarlás mentesen, én azon kevesek közé soroltalak akkor is, meg azot is, hogy akinek tényleg nem találtam, ne értsd félre, nem találtam hibát, ami, mert láttalak kétszer, neked ez az egyik, nem is tudom, hogy jó, mindegy, hogy akik énekelnek, legyenek akár egy ismertek, jók, a stúdióba feléneklik, de élőben nem tudnak énekelni. Tehát számomra az az igazi jó énekesek, az élőben ugyanazt tudja produkálni, jó, nyilván vannak csiszolások, meg finomítások a stúdióban, de legalább el tudod énekelni élőben ugyanazt, amit esetleg a felvételek során. Mind a mellett pedig, hogy miért van az, hogy az emberek nem hallják magukat, pontosabban, és hiszem, hogy ezért is van az a hanyatlás. Hiába legyen ez egy diszkó, vagy egy koncert, bármi. Én most nem is tudom, voltam a hétvégén, és itt mindjárt visszaadom a szót neked, tudom, hogy már szeretnél beszélni. Álvaro Soler volt a Barba Negrába. Olyan hamis volt, hogy borzasztó volt. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy az önsztár jelöltek korát éljük. Na de, vissza a feladóhoz. Van neked egy rock sulid, ha minden igaz.
1: Várjál, még erre reagálhatok, amit mondtál?
0: Abszolút, ezért vagyok itt.
1: Tudnék.
0: Nem azért, hogy én beszéljek.
1: Egyfelől köszönöm szépen, mert azért mégiscsak ez egy bók volt, amit itt elmondtál.
0: Ez nem bók volt, ez tény. Várjál, ez tény. Tehát vannak dolgok, amik az emberek mai világban, a jóléti társadalomban, az interneten, a Facebookon, valaki csinál valamit. Jaj, de szép, jaj, de jó, de ügyes vagy. És nem igaz, és elhitetik vele az a szerencsétlennel. Na mindegy, igen.
1: De szóval, amit mondtál, az nekem nagyon szívemből szólt, mert igen, ez egy borzasztó nagy probléma szerintem, hogy ugye nagyon sokszor van valóban az, hogy vannak olyan előadók, aki nem tudja a saját dalát elénekelni élőben, mert egyszerűen kialakult az a dolog, és tényleg tisztelet a kivételnek, mert az én szememben is az igazi zenész, aki ezt színpadon is ugyanúgy, vagy közel ugyanúgy meg tudja csinálni, mint egy stúdióban. Tehát, hogy kialakult az a felvételi kultúra, vagy kulturálatlanság, hogy ugye akár ilyen mozaik darabonként vesznek föl valamit egy stúdióba, amivel lehet zseniális dolgokat csinálni, tehát nem a technika ellen beszélek én, csak amikor arról van szó, hogy mondjuk nem azért veszünk föl, nem tudom, apró kis elemekből, tényleg akár szavanként egy sort, mert hogy valami olyan speciális effektet akarunk ezzel elérni, ami ezt igényli, hanem arról van szó, hogy az illető nem bírja végigénekelni úgy azt a dolgot, ahogy van, és ezért össze kell neki ollózni. És erre csinálok én tulajdonképpen, mint egy aktivista, van egy projektem, ami kimondottan arra megy rá, hogy ez ellen dolgozzunk, vagy egy picit ezt mondjuk úgy, hogy edukáljunk ezzel kapcsolatban. Az a neve a projektnek, hogy One Take Game, vagyis ugye egy felvételes játék, egy nekifutásos játék. Én ezt az elején úgy kezdtem el, hogy hát például ez a Think felvétel, amit itt indítottuk a műsort, ez is egy ilyen One Take Game felvétel. Ennek az a lényege, hogy ez egy nekifutásra van. Tehát itt nincs vágás, nincs semmi benne, ezt én odaálltam a mikrofon elé, elindítottunk egy kamerát, Redcom megnyom, és elejétől a végéig így végigénekeltem. Ez azt jelenti, hogy nincs javítás, tehát a hibák minden is benne van hagyva.
0: Ez hogy tudod elhitetni az emberekkel? Mert én elhiszem és tudom, hogy ilyen létezik, és nagyon kevesen tudják alkalmazni jól. Ezt hogy tudod elhitetni az emberekkel, hogy bakker, figyeljetek ide, ez így megy.
1: Azt hiszem, hogy azzal, hogy színpadon is eléneklem neked ugyanígy. Viszont bevontam ebbe egyébként zenésztársakat, és van is még konkrétan egyébként itt a kupacban, amiket hoztam mai adáshoz zenéket, még ilyen One Take Game felvétel. Csináltunk Ratkóczi Hubával, Tiszai Vivivel és Kohánszki Rajmund Royjal egy ilyen One Take Game felvételt, egy Lenny Kravitz dalt felvettünk velük közösen, és már több más zenésszel is így kooperáltunk, és készítettünk ilyen felvételeket. Ennek nem az a lényege, hogy most így valamit, nem tudom, itt lenyomjuk, vagy csúnyák akarjuk, hogy gondoljon a közönség azokról, akik egyébként tényleg ilyen darabokból rögzítenek, de egyszerűen egy kicsit az élőzene varázsát szeretnénk megmutatni vele, és csináltunk hozzá egy hashtaget, tehát ezek a felvételek, ezek hashtag One Take Game felirattal vannak ellátva, és egyébként itt most is szeretném mondani, hogy bárki olyan zenész, aki így egy nekifutásra csinál felvételt, mert egyébként sok zenekar csinálja, sok zenekar vesz fel így rögzít lemez, csak a közönségnek fogalma nincsen arról, hogy ez így történik, vagy sem. Tehát nyugodtan használjátok ezt a hashtag-et. hashtaget, jelöljétek meg, hogy ez egy one take game felvétel. Nekem ebből semmi hasznom nincs az ég adta világon, én ezt úgy szoktam csinálni, hogy berángatok egy zenész barátot, aki az idejét, energiáját adja, és én szoktam a stúdió költséget állni, ez úgymond az én kis ilyen hadjáratom, de nagyon szeretném, hogy minél többen legyünk, és aki zenész és szakma a kezében ez az egész, tehát mutassuk meg azt, hogy a közönség úgymond edukálódjon, és különbséget tudjon tenni a között, hogy mi az, ami egy élőzene, mi az, ami megszólal úgy egyben, ahogy annak kellene, és mi az, ami nem.
0: Hát ez nagyon rövid volt, és a frappáns erején mindjárt rá tudok kontrázni, csak meg kell indítanom valamit. Jó kislányok és jó kisfiúk.
2: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Hát nem csak én vagyok itt, drágáim, hanem itt van velem szemben a vendégünk Pleszkán Écska, és az ominózus zene, amiről az imént beszélt, így szól.

0: megint egy ragyogóan jó nap.
1: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat
0: a kedvenc rádióban. A zene mindenki.
2: A zene a és zene infomániások rádiója.
3: És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
4: Hát nem is vagyunk hova, drágáim, már csak azért is, mert Preszkán Écska és Roy Ádám. Roy Ádám.
5: Hát a Roy is az Ádám. Roy, igen, a Kowalski nevű. Ő volt itt a duett partner.
4: Az érdekes, hogy nem is tudom, nem olyan rég, tavaly volt, vagy nem, rosszul emlékszem. A Dal című Duna televízióban van az a Dal. Uh-huh. A Dal.
5: A.
4: Igen, a Dal, és akkor megnyerte ő. Úgy szerintem ő volt, hogy megnyerte, vagy második lett vele valamit, csináltak egy nagyon jó zenét. Ami az az érdekes, hogy én, aki egész életemben, 10 éves korom óta így a zenében élek, valahogy furcsa, és most lehet, hogy meg fog kövezni, ha esetleg hallgatja az adást. Én soha nem tudtam felismerni a hangját, azóta, ami abban a dalban, a Dal produkcióban énekelt valamit, azóta felismerem őt. De, és most itt nagyon-nagyon picit kinéztem a fejembe, nem titkoltam, ezt most én életemben először hallottam. És megint csak nem udvarolni akarok, túlnőtted a Royt. Ebben. Ez komoly. Tehát ez
5: akkor, akkor nem jó. Akkor nem voltam jó duett partner, ha így érzed, mert duettben ennek nem szabad megtörténni.
4: De nem baj, hogy ezt most nem mondom. Tehát, lehet, hogy azért, mert eleve női hangpárti vagyok. Tehát a férfiakban, a Barry White óta nekem nincs jó férfi hangom. Ő volt, ott egy nagy szünet következik, Barry White, és akkor jön mindenki más. Mondjuk jó, mondjuk szegény Fenyő Mikit még ide sorolom, bár ő nem tud énekelni, szerintem csak marha jól csinált minden. Vissza olyan elindultunk a beszélgetésbe, hogy egyáltalán miről fogunk beszélgetni. A klubélet, ez volt a főszereplő, illetve van neked mellette, majd erre még egy kicsit, nem bonyolódjunk bele. Van neked, nem, hülyeséget csinálok, én valamit most még megint el fogok indítani, mert ez fontos. Hát csak azért indítom ezt el, mert ha valaki nem tudná, akkor most mi elmondjuk. Én elmondom, te meg majd beszélsz róla, hogy miért van ez a szene.
6: Dancing there by the record machine, I knew he must have been about 17. The beat was going strong.
4: Mondj gyorsan a nevét, ki ő?
5: Ezen most zavarba hozom, hogy 8 évvel ezelőtti felvételt hallgatom, és nem tudom már.
4: Nem baj. Na, mindjárt rájövünk.
5: Ő a Jászmin.
4: A lényeg.
5: És a rock sulisokat halljátok egyébként Bugyi településről.
4: Mindjárt beszélünk.

0: Hát drágáim, az a helyzet, hogy megelőztük a felvételt a szövegben, ez a felvétel közben derült ki, hogy van neked egy könnyű zenei képzés, ez inkább ilyen rock volt, hiszen azért, ha valaki nem ismerné fel ezt az I Love Rock and Roll, Joan Jett, vagy?
1: Joan Jett,
0: igen. Az egy klasszikus, legyen az egy koncert, vagy egy diszkó program, és ezt most igazán furcsa lesz, mert én jó magam valamikor 10 éves koromban dobba kezdtem az dolgaimat, zenekaromot, aztán átpártoltam, és ezt most nagyon csúnyán fogom kifejezni magamat, ezért a ORTT-től elnézést kérek, hogy elkurvultam és DJ lettem. De ezt a zenét bármikor beteszem, ez őt. Mindegy, hogy milyen kategória, ha megfelelő, nyilván megfelelő időpontban, egy koronita buliban nem lehet azért betenni, mindegy. Úgyhogy ha egy pár szót, hogy mi ez a rocksulő, mondtad is a helyszín, és mint kiderült, itt gyereki hangok voltak, akik egy hány éve, 8 éve?
1: Hát ez úgy néz ki, nem az én rocksulim, hanem én viszem az énekszakot ebben a rocksuliban most már 8 éve. Bugyi településen, képzeld el, megcsináltunk az ottani művelődési házzal, Bessenyei György művelődési házzal, az önkormányzat, a helyi iskolák közreműködésével.
0: Hogy kerültél Bugyira?
1: Úgy kerültem Bugyira, hogy volt nekem egy zenekarom, a Soulbreaker zenekar, ami már nincsen, ez a zenekar már nem aktív, de az ottani gitárosunk, Péter Gábor,
0: ott lakott.
1: Környékbeli, és hát most már egy pár éve ő vezeti az ottani művelődési házat, és föltűnt neki, hogy hát az a helyzet, hogy nagyon sok kamasz gyerek van, aki úgy, hát, ücsörög a padon egy energiaitallal, nem nagyon tud magával mit kezdeni. Van népzeneoktatás, egyébként kiváló népzenészek vannak a településen, de nem feltétlenül minden kamasz gyereket köt le a népzene, és hogy nagyon szerettünk volna valami alternatívát adni neki, és ezért jött létre a rocksuli, ahova átlagosan évente kb. 80 fő jár hozzánk, 3 szakon tanulnak a gyerekek, dob, gitár, basszusgitár, csak én ezt mindig egynek veszem, és ének, és év végén mindig csinálunk tábort.
0: Légy szíves, mert ha vége van, mármint, hogy mielőtt elmész, légy szíves, emlékeztess, hogy mutassak neked egy dobfelszerelést a telefonomon, mert ha eddig ma még nem volt jó kedved, akkor utána az is.
1: Na.
0: Majd tegyük félre.
1: Tehát az a lényeg a dolognak, hogy tulajdonképpen ilyen szakkörszerűen tanulnak nálunk évközben a gyerekek különböző szakokon, és évvégén zenekarokat formálunk belőlük. Ilyenkor van egy nyári tábor, ahol egyébként full profi körülmények között nyomnak egy élő koncertet.
0: Ez idén is lesz?
1: Ez idén is lesz, igen.
0: Mikor,
1: tehát ezt folyamatosan csináljuk. Ez kérlek szépen Bugyi településen, konkrétan a Bessenyei György művelődési ház mögötti téren, ahol ilyenkor föl van állítva egy nagy színpad, és június utolsó hetében. Június most 6. hó, tehát 27-én 2 hét múlva lesz. Tehát mikor mi adásba megyünk, akkor ez pont nagyon aktuális. Június 6. 27-e.
0: Akkor megígérem, hogy ezt az adást, mert ugye ez köztudott dolog, hogy hétfőn vagy csütörtökön a felvett a dolgokat szoktuk igazán bejátszani. Ilyenkor is kimegy élőben, de akkor már megoldom azt valahogy, hogy ez 27-e előtt legyen, és tudjunk akkor kvázi még további promóciót adni ennek. Tehát
1: azt
0: Bugyi.
1: Köszönjük szépen.
0: És micsodán Bugyi?
1: Bugyi és a Bessenyei György művelődési ház.
0: Bessenyei György. Oké, fölírtam magamnak. És
1: bocsáss meg, és egyébként még zárójel csak, hogy a dalhoz egy picit még hozzátéve, tehát is minden évben fel is vesszük a saját lemezüket a gyerekek.
0: Rendes vinilbe?
1: Tehát nem vinilbe, de úgy képzeld el, hogy a helyi egyik művelődési ezek az egyik épületében, ilyenkor kiépítünk egy stúdiót, ahol tulajdonképpen ilyen 15-16 dalt szoktunk 2 nap alatt feltolni, 80 gyerekkel, tehát ez ugye azért, aki még nem stúdiózott, ugye abba kell belegondolni, hogy itt ugye ahány dal, annyi felállás.
0: Örök élmény.
1: Nagyon nem mindegy, hogy ugye odaültetsz egy másik, egy gyerekhez beállítasz mondjuk egy dobszerkót, például bemikrofonozod, odaül a következő gyerek. Odaül a következő gyerek, aki mondjuk eleve, mit tudom én, balkezes, meg mondjuk 6 évvel idősebb, és mondjuk 20 kilóval nehezebb, vagy könnyebb, de teljesen máshogy fogja megütni azt a hangszert, tehát minden egyes dalnál be kell állítani, de az a lényeg, hogy a gyerekek ilyenkor úgy mennek haza, hogy a hétvégén ők rockstárkodtak egyet a színpadon, van saját készítésű molinónk, és viszik a lemezt.
0: És a molinó mi van? Tehát mi a név?
1: Molinó rocksuli sok van.
0: Rocksuli sok.
1: Ezt jól lehet skandálni, hogy rocksuli sok. És minden olyannal tele van rajzolva, amit ők zenéről gondolnak, és minden fél évvel.
0: Úgy írjátok ki, rocksuli, R nagy R, rocksuli egybe, utána nincs szóköz.
1: Nincs.
0: S nagy O, nagy K, és utána egy zárójelben még egy K.
1: Nincs zárójelbe.
0: De miért? No, roksuli sok, sok roks, nincs sok ruk. Jó, azt mondd meg nekem, légy kedves, hogy ezt már ugyan telefonon beszéltünk, és akkor már adta rá egy válasz, de azért a hallgatókat avassuk, hogy ez az Écska név, ez honnan van?
1: Hát kérek szépen, nekem ez az anyakönyvezet nevem.
0: Igen, azt tudod, azt
1: de ez egy ős magyar név egyébként, igen. Csak mindig azt hiszik, hogy ez valami külföldi, lehet, hogy a Pleszkánnal együtt, mert úgy már olyan furcsán hangzik.
0: De a Pleszkán és a maga családi név, az...
1: A Pleszkán az meg amennyire tudom szerb, szerb
0: és
1: eredetű.
0: És még nem gondolkod, a szerb vagy ilyen balkán vonalon, nem?
1: Én nagyon szeretem a balkáni zenét egyébként, nagyon jókat tudok bulizni rá, és nagyon szeretem, meg sírni is nagyon tudok rá, szóval egyébként megérni.
0: Minden száz a balkán fanatikba, én nagyon szeretem a zenekat. Annyira jók, annyira...
1: Hát még nem hívtak tőle.
0: Nem, na majd beszélek.
1: Járják közben az érdekemben.
0: Nem, de most komolyan, én most tudom, hogy nem róluk van szó mai napon, úgyhogy egy mondatot megérdemelnek. Modern hangzás, autentikus szöveg és népzene, ez a három. És ettől én tényleg hagyja tudok dőlni, független attól, hogy ha valaminek jó a feldolgozása, most lényegtelen, hogy az férfi vagy nő, ami egyébként napjainkban ez a legnagyobb divat. Tehát már nem is nagyon tudnak. Nem szoktatok dalt írni? Tehát.
1: Dehogy nem.
0: És miért, és akkor azt hol lehet meghallgatni?
1: Hát, meg lehet hallgatni több helyen is, de például most ugye pont abból a projektből, amikben most nagy dalírásban vagyunk, az Écska Hubaduóval, abban most nem hoztam még saját dalt neked, pedig a tegnapi napot is a stúdióba töltöttem. Nekünk most készül az első olyan lemezünk,
0: de amit teljesen... De én jó fej vagyok, mert már be van állít valami.
1: Na.
0: Már rákészültem.
1: Ez nem saját, ez egy cover, de nagyon szeretjük.
0: Nem baj.
1: Jó kis Jessie G.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: A musical tribute to a legend of our lifetime.
3: Ez még mindig a Crazy Horse. Tudod, Zolival.
4: Ez még mindig a Crazy Horse, mert bizony-bizony ez a két szó, ami már évek óta fémjelzi rádiónk egy-egy adását. Ezúttal azonban egészen más a témakör, és amit az imént hallottátok, Écska és a, hogy Hubs, Hubs, hogy
5: Huba.
4: Egyszer? Huba. Huba.
5: Elmondom neked, hogy miért Hubs, mert ugye itt fennakadtunk a címnél, hogy ugye ha Huba, akkor miért Hubs, miért ilyen többes számba. Ez a felvételhez csinált egy nagyon kedves barátunk, két nagyon kedves barátunk nekünk egy klipet, aminek az volt a lényege.
4: Ezeket miért nem mondod, hogy hol lehet látni? YouTube-on
5: fönn van.
4: Hát akkor mi a címe a dalnak?
5: Mama
4: akkor...
5: Knows Best.
4: Okay,
5: így, hogy Écska és Huba duó, Mama Knows.
4: Még egyszer lassabban, hogy ha hallgatók hallják, Mama, és akkor rá tudnak keresni.
5: Tehát Écska és Huba duó, Mama Knows Best.
4: A legjobb best.
5: És a lényeg a dolognak az, hogy mivel ezen a felvételen Huba, Ratkóczi Huba, ő nem csak gitározik, hanem basszus gitározik is, ezért, hogy a klipbe ez megjelenjen, ezért úgy néz ki a klip, hogy ők mind a két oldalán a felvételnek megjelenik, én középen ülök egy bárszéken, és ott
4: hát
5: énekelek,
4: csinálok,
5: mint, hát mégiscsak. És ugye ő tulajdonképpen, mint egy ikerpár, az egyik oldalon gitározik, a másikon basszus gitározik, ezért viccből így írtuk fel annó a címet, hogy Hubs, mert hogy itt két Huba szerepel a képen, de alapvetően az Écska Huba duót szoktuk használni, de hát most sikerült többeket összezavarni ezzel a kiírással.
4: Jó, de hát tulajdonképpen megmagyaráztuk, hogy ha felmennek majd a YouTube-ra, akkor látni fogják azt, hogy Hubs, és akkor most már tudják, hogy miért. Azt majd meglégyük edes, hogy ebben az ominózus rocksuliban, ami Bugyiban van, és majd 27-én lesz egy ilyen össznépi megmozdulásotok. Ez minden évben ekkor van, illetve egy évben csak egyszer, vagy karácsonykor, vagy valami, ne, vagy hogy, most hogy fogalmazok? Szóval a gyerekek megkapják azt a lehetőséget, hogy ők is beszálljanak akár a zene írásba, vagy csak énekelnek, vagy hangszeren is játszanak.
5: Tehát ugye alapvetően az, hogy vannak ugye hangszeres szakok. Tehát az, hogy egy gyerek mit csinál nálunk, ez attól függ, hogy ő milyen szakot választ, hova jelentkezik. Tehát jelentkezhető basszusgitározni vagy dobolni is. Hát nálam ugye énekelni tud tanulni. Minden évben van nekünk ez a nyári koncertünk, ez általában azért ilyenkor van, egyfelől ez a táborzáró koncert, másfelől azért, mert ilyenkor a művelődési házban amúgy is szokott lenni, hát általában a Szent Iváni ünnep, most idén pont nem azzal kötöttük össze ezt az eseményt, de ilyenkor amúgy is szokott jönni valamilyen híresebb előadó, például volt mondjuk egyik évben a Magna Cum Laude játszott nálunk,
4: és akkor akiknek, nekem ugye, szóltak?
5: Akiknek ugye megépítették azt az egészen profi nagy színpadot, ami az ő fellépésükhöz kellett, lett fallal mindenfélével, és így a Magna Cum Laude előzenekaraként úgymond a rocksulisok felléphettek, nagyon profi technikával, ami azért nagyon nem mindegy ennyi gyerkőcnél, sőt, még egyébként mezőmisiékkel is énekelt akkor két kis tanítványom. És igen, tehát kapnak más lehetőséget is a gyerekek, évközben is egyébként szoktunk nekik koncertet szervezni, most ami már ilyen hagyományos, az a farsang környéki, nem karácsonyi, mert ez az egész rock műfaj, ez nem egy karácsonyi dolog, illetve a másik, hogy karácsony előtt szerintem mindenkinek a húcsukája tele van, annyi intéznivalója, programja van, tehát én senki szülőnek a nyakába még egy plusz műsort, amire el kell hozni a gyereket, próbálni
4: bocsánat,
5: nem
4: bocsánat,
5: akarok.
4: Bocsánat, ezt a hócsukát, ezt jegyeznek magadnak, és majd írd be a YouTube-ba, hogy hócsuka, és hallgass meg.
5: Ismerem.
4: Ezt a ja, akkor bocsánat, akkor nincs tovább promóció.
5: Bugi-bugi rekendről zenekarban is énekelek, ilyeneket is ismerek.
4: De és akkor most beszéljük meg, és tisztelj meg azzal, legközelebb egy ilyen bugi-bugi buli van, akkor írjál rám, és hogyha nyilván éppen nem dolgozom én sem azon a hétvégén, nem vagyok buliba, akkor én ezt nagyon szívesen, én nagyon csipázom őket meg.
5: Hát ezek... látod, most voltunk a hétvégén a Zug Lowrider Fesztiválon, egyébként a Pedrofon zenekar után.
4: Csivel, igen. Ők is ott voltak?
5: Igen.
4: Na, meg az érdekes, most ez senkire nem tartozik, és csak neked mondom, hogy más ne hallja. Van egy gyerekkori barátom, aki újabban a Pedroval jár, cipeli őket kocsival, és marha lelkes, rohadtul nem tud táncolni. Úgyhogy drága Lacikám, hogyha hallgatod majd ezt az adást esetleg, akkor rólad van szó, de ezt most
5: Laci, te vagy az emberem, én se tudok táncolni.
4: Majd ezt az adást esetleg, akkor rólad van szó, de ezt most
5: Laci, te vagy az emberem, én se tudok táncolni.
4: Jó, egy 2 perc, 55 másodperc elég.

0: No kérem tisztelettel, I got you, babe. Mi a véleményed erről a zenéről első körben? Mit fedeztél fel benne?
1: Erőteljesen szintetizátor alapú. Azt hallom.
0: És akkor...
1: Szerintem a fúvós is szinti, meg talán egyébként a dobot is én úgy gyanítom, hogy
0: meg az minden,
1: is
0: meg minden.
1: Tehát az éneken kívül kvázi.
0: Minden. Uh-huh. Nem, még az is. Szóval az a helyzet, drágáim, amikor Icskával beszéltünk, illetve többek között még nem beszéltünk, hála Istennek, nem, hogy ráér ez a történet. Tehát, hogy mitől romlik a klub, illetve a fesztiválok, átvették a terepet, a szerepet, és a zenében sajnos, és most hallgatni akarom a véleményedet, szeretném hallani, hogy az AI előretörésével, mert ez az egész egy AI.
1: Volt egy gyanú.
0: Na most az a problémám nekem ezzel, és kérlek, hogy segíts, mondd el a véleményedet. Nekem az a problémám, hogy rohadt jók ezek. Tehát egyszerűen már olyan szintre jutott, olyan szinten tart a technológia, meg a mesterséges intelligencia, hogy egyszerűen tényleg nagyon-nagyon benne kell lenni, aki benne van az AI zenei szerkesztésben, az már meghallja azokat a hangokat, ami nem természetes, azaz az AI csinálja. Mennyiben gondolod azt, hogy átveszi a terepet, a szerepet tőletek, az élő ének? Szerintem soha nem fogja tudni, mert akármennyire mesterséges intelligencia, mi adjuk meg neki. Fogod-e használni, vagy használjátok-e, vagy neked mi a véleményed erről az egész sztoriról, ami most brutálisan dübörög? Napi több ezret kapok. Ezret. Olyan zenéket, hogy, és ma már nem is tudsz, mit van előttem?
1: Várjál, de azt, hogy kapsz napi több ezer ilyen zenét, ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk valaki megcsinálja AI-jal, beküldi, hogy jelzd le.
0: Igen, uh-huh. és kapom, vannak AI csoportok, csak most itt van előttem egy Paul Anka, The Diana, O'Carroll, Aha-nak a Take On Me, és sorolhatnám, amit előttem van a gépben, Chiquitita, abba a zenekar, Dancing Queen, és nagyon jól megtartják az eredeti dallamvilágot, de mégis másként hangszereli a gép, függetlenül, hogy mindent meg lehet adni. De neked mi a véleményed arról, és teszem hozzá, hogy továbbra is én kitartok, amit a természetes élő hangnál nincs jobb. Lehet ez akármilyen mesterség, mint egy kurva jog, de mégsem.
1: Na hát előre nekem elég rendesen megvan a véleményem.
0: Gondolom, miután énekesnő vagy.
1: Egyfelől nagyon fontosnak tartom, és nem véletlenül tanítom például a saját diákjaimnak, csinálok olyan órákat, amikor meg kell próbálni felismerni, hogy mondjuk milyen hangszereket mit hallanak. Tehát körülbelül, amit most csináltunk, hogy én is elkezdtem fülelni, hogy mivel áll össze az a zene, amit hallok. Tehát megfejtegetünk ilyen dolgokat, hogy értő füllel hallgassanak zenét. Ez szerintem egyfelől nagyon fontos. Mennyire veszélyes ilyen szempontból az AI, használtam-e én azt kérdezted. Én szinte egy gyerekekkel használtam, az nagyon vicces, amikor mondjuk be lehetett írni, hogy mit tudom én, írjon nekünk egy country stílusú

0: dalt az AI, a pöttyös zakós lajhárok nem életéről, hát betegre röhögtük magunkat rajta. Minden évben csinálok ilyen órát a gyerekeknek, amikor ők mondják meg, hogy mit csinálunk aznap. Az egyik gyerek ezt hozta, hogy írjunk itt zenét az AI-jal, tök jó szórakoztunk. Megmondom neked, hogy miért nem, miért gondolom ezt, hogy egy jó lehetőség lehet, de nem félek attól, hogy kiveszi a kezünkből a munkát. Ugyanis azt gondolom, hogy pont azért, mivel hogy egy mesterséges dologról beszélünk, nem hibázik. Tehát, hogy vagy legalábbis nem tart ott, és azt gondolom, ez nagyon távoli pont lehet egy ilyen algoritmusnál, egy ilyen mesterséges intelligenciánál, hogy azokat a kis elcseszéseket, amitől néha egy zenébe, vagy néha egy bármiben alkotásban egy, attól lesz jó valami, hogy mondjuk valamit ez az ember hibázik. És ez a kis emberi hiba, emberi gyarlóság, ez nagyon sokszor olyan történelmi pillanatokat hoz. És egyszerűen ezt nem fogja leképezni az AI. És ezek pici, tudod, olyanra gondolok, amikor a gitáros húzza a kezét, és nem vegytisztán oda nyúl egyik hangul a másik, hanem kicsit odaér, kicsit ér a
1: hozzájára már bund.
0: Van egy kis nyúlás, igen, vagy van egy kis koppanás, vagy amikor nem...
1: Vagy már kopott a bund.
0: Igen, tehát annyiféle olyan kis pici dolog kerülhet bele egy zenébe, ami pont attól ad neki egy ízt, hogy nem lesz tökéletes. Én nagyon sok olyan, mondjuk, figyelj, mondok egy példát, én például borzasztóan szeretem a Cseh Tamást. És mondjuk a Cseh Tamás, ha most azt megnézem, hogy hogy énekelt, tehát az AI-nak azt mondom, hogy...
1: Mi a véleményed Lovasi Andrásról?
0: A Lovasit is nagyon szeretem.
1: Akkor csak szólok neked, és mondom a hallgatóknak, akik csak néha napján jönnek ide, hogy 0-24-ben lehet egy kicsit meccesnek mondani, egy kicsit alternatív, egy kicsit elvont, underground. 0-24, amikor nincs élőadás, uh-huh. Csak Lovasi, Kispál és a Borz és a Kis Csillag. 536, azt hiszem, zene van berakva a gépbe, random válogat, csak az szól.
0: Na, tessék, beletrafeltem.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy ha azt veszed, ami szerintem, és ugye itt megint visszamehetünk egy kicsit a klubélet meg az élőzene lényegéhez, tehát, hogy előadó, előadásmód. Én tudok egy rakat olyan zenészt, akit azért tisztelek, imádok, mert fantasztikus technikája van, és elképesztő bravúrokat csinál, de tudok egy csomó olyat is, akinek úgy gondolom, hogy tisztességgel eljátsza, elénekli azt a dolgot, amit megír, de olyan gondolatai vannak, olyan karaktere, karizmája van, tehát a legnagyobb tisztelettel mondom azt, hogy szerintem a Cseh Tamás nem volt egy jó énekes, és azt gondolom, hogy nem volt egy kiemelkedő gitártudása.
1: A Pákó sem
0: de, az. De fantasztikus, amit művelt, és bármikor a szívem a padlóra esik, amikor elkezdem hallgatni, és tudok vele menni, mert egyszerűen tud valamit, és ez viszont ez egy nagyon emberi, nagyon mérő jövő dolog, és én azt gondolom, hogy ezt nem tudja a mesterséges intelligencia, kizártnak tartom, nem tudom elképzelni azt, hogy ezt le tudja valahogy képezni.
1: Az a helyzet, hogyha meghallgatunk egy-egy újabb zenét, amit te hoztál többek között, akkor már is meg lesz a válasz mindarra, hogy igen, én is azt gondolom, hogy borzasztóan előtérben van, borzasztóan fejlődik, hihetetlen nagy slágerek, ami egyébként azokat dolgozzák fel. Tehát napjainkban is kizárólagosan szinte 100-ból 95 régi zenéknek a feldolgozásai, itt gondolok a DJ-knek a remix, meg mit tudom, milyen nyavajáira. Viszont most beteszünk még egyet ebből a kategóriából, és mindjárt jövünk.

0: te kedvenc felvételeid.
1: A mikrofonnál most Szóri.
2: És nem csak én vagyok itt, hanem itt van Pleszkán Écska, és gyorsan, még mielőtt ez az zene be nem fejeződik, erre nyugodtan rá tudunk dobálni, a tiédre nem illik, és nem is akarod, és nem is csináltuk. Erre nyugodtan rá dobálhatunk, hiszen ez az ominózis éjjel zene. Mi a véleményed erről?
3: Hát most miközben így hallgattam, azon gondolkoztam, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy egy pár év múlva például a szerzői jogi szabályozása hogy alakul ez a
2: zenéknek. Megvan? Már megvan. Le vannak védetve. Ezt konkrétan mondom, egy X barátom legyártott egy zenét, egy éve készíti az AI zenéket saját szórakoztatására. Mm-hmm. Egy semmi köze a zenéhez, nem zenész, nem DJ, semmi. Egy ilyen lánctalpas kerti traktorokat árult meg. Ez komolyan. És ami ennél sokkal szebb, hogy kapott a haveré, mondták, hogy jaj, legyen már valami művész neved, és akkor most nem mondom a nevét, de DJ tadadám lett a művész, nem semmi köze hozzá, és képzeld el, hogy már nem tudom, egy éve dobálja fel a YouTube-ra, és egyszer csak van egy zenéje, ami 1,5 millióáltal berobbant. Mm-hmm. És brutálisan dübörög az a zene, és tulajdonképpen semmi másról nem szól a történet, mint hogy az az egy zene, amivel ő kiugrott a dolgok közül, hogy az húzza magával az embereket. Tehát én nem is tudok mire magyarázatot adni, hogy nincs benne igazán semmi olyan dolog, amit egy ember kvázi ne tudna megcsinálni.
3: Nem, most csak arra gondolok, tudod, hogy mondjuk például most hallgatjuk ezt, ugye Abba Dancing Queen átalakított verzióba szól, hogy vajon mondjuk az Abbának a tagjai vagy jogutódjai, tehát akikhez most éppen ugye az eredeti Abba dalok tartoznak, ugye ők például mondjuk
2: kell érte fizetni. Kell érte.
3: Mert hogy ugye ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy ilyenkor mondjuk egy feldolgozásnál
2: nem tudom, mert még az
3: ugye a... Ez már, ugye ez már, szerintem ez már például átdolgozásnak minősülhet, mert már van egy határterület, ahonnan
2: a Shazam,
3: hívjuk.
2: A Shazam nem ismeri fel. Aha. Ezt. Nem ismeri. A lényeg az, hogy már van, most nem akarok...
3: És hogy így engedélye köteles gyakorlatilag.
2: Van egy cég, ez mondjuk a Vevo például. Uh-huh. Nála regisztrálnak ott, ez a dolog nyilván van tartva, és azért tudom ezt a haverom, ennek a zenéjét már rányúlt a különböző emberek, és feldolgozták. És volt köztük egy nagyon rossz, és akkor YouTube-ra az az ember kitette, és ráírt a haverom, hogy te figyelj, hát, kérdezné uh-huh. meg engem legalább, hogy engedem-e vagy sem. És egy kicsit pökhendi volt a srác, a haverom puff, írt a YouTube-nak, 20 másodperc a kuka lett a csávónak, annak az egész oldala. Tehát jó, ebből még rengeteg gond, probléma lesz, továbbra is...
3: Ingoványos terület, azt akartam csak mondani, hogy szerintem ez még annyira friss, meg hogy te is mondtad, hogy annyira gyorsan fejlődik ez az egész, hogy még, tehát ezt szerintem akármennyire is, ha már biztos az alapok le vannak fektetve, de azért nyilván még egy csomó szituáció generálódhat, amire még nincsen protokoll, hogy ezt hogyan lehet intézni, kinek mi fér bele, például mondjuk egy AI generált képnél.
2: Mikor
3: van az, amikor én azt mondom, hogy mondjuk ez legyen a, nem tudom, a Van Gogh-nak a stílusában, és akkor mikor lehet az, hogy egy ilyen Van Gogh-szerű képet aláírom?
2: Az AI nem engedi, hát ha most tételezzük fel, hogy te neked van egy képed valahol, egy uh-huh. lemez borítón, Écska, izé, és akkor azt valaki fel akarja használni, az AI nem engedi. Tehát ami valahol le van a legminimálisabban védve, vagy valahol már a szerepelt az internet nagy félhomályába, akkor azt fogja mondani, hogy nem használom. Tehát leírja neked a mesterség és intelligencia, hogy ezt a képet én nem használhatom. És, tehát hiába adsz neki más instrukciót, téged más átváltoztathatja az arcodat, de nem használhatja a nevedet. Uh-huh. Na mindegy, a lényeg az, hogy én nagyon-nagyon hiszem, és bízom benne, és nem bízom, hanem hiszem, hogy soha nem fognak tudni az AI-jal, mert és pont ez a barátom a példa rá, hogy utána kapott egy ilyen DJ nevet, és elment, vett magának egy ilyen cuccot, 1 millióért, és akkor most ő falunapokon jópofáskodik, ami önmagában, amivel nem lenne rossz, ha értene hozzá, de nem ért hozzá. Egyszerűen volt neki egy, vagy van neki egy valamilyen jó zenéje, és pont, de hiszem azt, hogy egy falunapon, vagy mindegy, hogy milyen színpadon, most én odállok egy kontrollerrel, és akkor elkezdem ezeket a mesterséget, AI energiája, hogy járt a zenéket játszani. Lehet, hogy táncolni fognak, de csak táncolni fognak. Hallgatják a zenét, és kutya nem kíváncsi rám, kutya nem kíváncsi semmire, nincs látvány, és ezt az élő produkció fogja tudni ugyanúgy a világ, amíg világ bebizonyítani és megmutatni, hogy ez a jó, mert ott állnak is. Van kire felnézni egy DJ-re, miért? Én, aki ezt csinálom, meghűlök attól, hogy a TikTokon mind a millió csávó, meg mit tudom, most hadd nem mondjak neveket, mert van a jelenlegi fent lévők, négy olyan név, akit én támogattam, segítettem, mindegy. És akkor ott állnak, és akkor az ember, bal kézben a pia, jobb kézben tologatják a felhőt, és még a magyar csándás is jó, mert ott jobbra kettő, balra kettőt kell lépni, csak egyet balra, egyet jobbra, független attól, hogy imádom az afrohalvuszt, meg sem játszom. Eresszük el, nem én vagyok a fő téma. Vissza a feladóhoz, hogy ez az ominózus duó, amiből már játszottunk zenét, hogy van annak egy másik változata, egy másik név, aki, ha jól tudom, nem tudok
3: nem
2: semmit.
3: Nem a duó lesz.
2: Nem, majd mindjárt elmondod. Esküszöm, nem hallottam, de így már most jó. Már most jó.

0: Éjjel-nappal a hallgatókért. Az első számú rádió.
1: Most és mindörökké.

0: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
1: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: Valamint Breszkán Écska, mi ketten együtt itt most megpróbáljuk megfejteni, mint azt, amit az első percekben említettem, hogy a mai témakörünk többek között a klubbillet hanyatlása, egy szót nem beszéltünk erről, viszont most van az a pont pillanat, amikor én muszáj leszek megkérdezni téged, hogy te, aki élőben is koncerteken lépsz fel itt-ottam, hogy te mit érzékelsz, hogy mi az, amire jobban gerjednek? Mi az, amit tisztelnek? Tehát most a két véglet között csapongjunk egy kicsit. Mit tapasztalsz, amikor kiállsz a színpad? Azt már észrevettem a zeneidből, hogy itt főként az ilyen gospel alapokat nagyon csípázod, és most az iménti blues, ha jól tudom, bár én mindig úgy szoktam mondani, hogy az, ha nincs rajta valakin, az nem baj, mindezt felejtsük el. Szóval a lényeg az, hogy mit érzékelsz a koncerteken, tehát hogy mi az, amire gerjednek, mi az, ami nagyon bejön nekik, mi az, ami csak ilyen művészi ambícióval átítató dolgokat csinálsz, és ott állnak, hiszek a piájukat, és jó napot. Mi az, ami a legjobban megy nálatok?
3: Én szerintem igazából, ha megfelelő a helyszín, megfelelő az idő, és hogy mondjam, tehát, és ez a szervezésen szokott általában múlni, én azt gondolom. Ha jól tudunk
2: már mint a főszervező?
3: Tehát arra gondolok, hogy amikor mondjuk egy szervező elhív egy zenekart, akkor nyilván azt tudnia kell, hogy mondjuk milyen produkciót, milyen szituációba fogod a bedobni. De nyilván ehhez a produkció is el tudja mondani, hogy ő milyen tehát mi is tudjuk, hogy milyen szituációt tudunk ideálisan működni. Ha ez a kettő találkozik, akkor onnantól kezdve mi szerintem el szoktuk tudni varázsolni a közönségünket. Tehát nem tudom azt mondani neked, hogy a veretős most gyors rock and roll, vagy a lassú blues, vagy nem,
2: most rohadék,
3: nem tudom,
2: most rohadék leszek.
3: Na, gyere.
2: Tehát, hogy a főszervezőnek számít, mert a szervező múli. Hát persze, adjátok a Rydert, kérek, üveg viszkit kérek, 10 szendvicset. És mindjárt jobb a hangulat. Igen, oké, vissza, bocsánat, oké. Tehát, hogy a szervezőn mi múlt? Tehát most konkrétan, mert akkor ezek szerint rajtuk van egy óriási felelősség.
3: Nem, ez a zenekaron is ugyanúgy van, tehát csak azt gondolom, tehát a kommunikáció. Tehát ugye arra gondolok, hogy mondjuk például nekünk is van, mondjuk Hubával van ez a blues duónk, amit mi úgy szoktuk hívni, hogy ez illúziókeltés és szemfényvesztés, akusztikus gitárra és ének hangra, és ez egy pszichedelikus blues duó alapvetően.
2: Ezzel mi
3: tudunk voodoo varázslatot és mindenféle őrületet csinálni, és van a pörgős rock and rolltól kezdve a mindenféle a repertoárban. Nem csak blues játszunk, mindenféle zenét, de mi mindent bluesosítunk, de hát közben effektezünk, mindent csinálunk. Ez egy olyan dolog, hogy egyfelől mi is, ha tudjuk, hogy mondjuk egy nagyon csendes, nyugodt környezetbe kell nekünk zenélni. Mondjuk elhívnak minket egy borkostolóra például, nagyon szeretünk mondjuk ilyen helyekre menni, hívjatok minket borkostolókra, akkor oda tudjuk, hogy mondjuk egy finomabb, óvatosabb műsort viszünk. De lehet, hogy mondjuk van egy szabadtéri olyan fesztivál, ahol tudjuk, hogy itt most egy nagyobb színpad lesz alattunk, és lehet egy kicsit jobban megereszteni a hangerőt meg mindent, tehát akkor egy kicsit lehet, hogy pörgősebb a műsor. De ez ugyanolyan, mint hogy például mondjuk, amikor megkérdeznek minket, hogy tudunk-e például olyan műsort, ami mondjuk klasszikus olyan vendéglátós, hogy mondjuk egy vacsora mögött legyünk, és ne legyünk túl hangosak, akkor például megszoktuk mondani, hogy mi nem tudunk nem hangosak lenni, és nem tudunk 3 órát zenélni, mert ehhez mi túl intenzívek vagyunk, tehát nekünk ez nem azért nem megy, mert nem akarnánk, vagy nem lennénk hajlandóak erre, egyszerűen más a habitus, tehát nekünk a mezítlábas rock and roll-os hippi műsorunk van, ami mellett nem lehet, nem tudom, előételt fogyasztani, nem működik a kettő együtt, tehát annak se jó, aki mondjuk felkér minket, meg nekünk se lesz jó ez a szituáció, tehát csak erre gondolok, mint ahogy egy...
2: Lehet egy indiszkrét kérdésem?
3: Persze.
2: Azt mondtad, hogy vega, vagy mit mondtál? Mi,
3: igen, vegetáriánus vagyok.
2: Vegetáriánus.
3: Ú, ezzel fönnök adtál itt az elején, láttam.
2: Hát nem, én most a hallgatóknak mondom, hogy a rádiózásnak megvan az a sajátos előnye, hogy én itt szemtől szembe látom a vendégeimet, ti nem látjátok. Hogy milyen látvány nyújt, azt most nektek nem fogom részletezni. Itt ilyenkor szoktam mondani, hogy most vagy pedofillá fogok újra válni, vagy nem tudom, tehát az élet az ilyen furcsa a dolgokat hoz. De azért kérdeztem is, mondtam ezt főként, hiszen hogy lehet vegán vagy vegetáriánusként úgy pörögni, mint hogy te?
3: Te figyelj, egyél meg 1 kiló brokkolit, és meglátod, hogy...
2: Tehát a brokkoli a megoldás?
3: Egyébként most viccen kívül...
2: De ezt komolyan kérdeztem.
3: Én meg komolyan mondom
2: én
3: neked,
2: hogy... Én sem vagyok egy piti, de most én... Nem, sos, az életben nem irigykedtem senkire. Mindenki azt mondja rám, miután nem iszom, nem drogozom, nem dohányzom, tehát nincs ilyen rossz, hogy mit szedsz te, hogy állandóan pörgök, de most akkor mi van nálad, mert ez jobb. Brokkoli?
3: Biztos, hogy egyébként mondom tényleg, tehát én biztos, hogy gyárilag is egy ilyen pörgős típus vagyok, de ahogy
2: mondjuk, hogy hülyék
3: vagyunk. Ez a zizi faktor be van ültetve.
2: De nem azt mondták, hogy karcos vagyok.
3: Jaj, ezt nekem is mondták ezt a szót. Karcos hangú. De hogy sose volt ilyen nagy váltásom, tudod, hogy na majd holnaptól egészséges életmód, tehát szerintem én világéletemben el lettem nevelve, hogy azért alapvetően így mindig ilyen zöldséggyümölcs, nagyon sok mozgás, ilyen kis pozitív hozzáállás, tehát ilyen a család.
2: Ezt de nevelték beléd, és
3: abszolút. Viszont azt tudom, hogy nekem akkor tűnt fel, hogy ez mennyire fontos, amikor lettek például olyan munkáim, amik mentem koncertezni, utaztam sokat.
2: Bírni
3: és
2: kellett,
3: akkor, és azt történt, hát, és az történt, hogy mondjuk nem tudtam enni a kis salátámat, tehát nekem egy napi kiló zöldség, az biztos megvan így nyersen. És így
2: nyersen
3: meg a zöldem. Én nagyon szeretem minden. Figyelj, én egyébként egy karfiolt, egy zöld borsót, bármit, szóval bármilyen zöldség, egy gyümölcsöt.
4: Egy kis kicsi kecske.
3: Figyelj, volt egy tanítványaim, jöttek ott, hogy anyukával jöttek a gyerekek, hogy kész csokit, és mondta az anyuka, hogy inkább a paprikát próbáld. És akkor elvettem egy paprikát, mondom, köszönöm szépen, anya, megette!
2: Hány éves, tényleg, ha már itt tartunk, hány éves tollig korosztály, ki jár hozzád?
3: Figyelj, a legkisebb most szerintem 5, és hát ha magántanítványokat is beleveszek, akkor 54.
2: 54 éves.
3: Igen,
2: de
3: a roksuliban ilyen 20 pár éves korig. De szóval, hogy egyébként én akkor vettem észre, amikor sokat utaztam, elindult így az élet, hogy amikor egy pár napig, tudod, nem tudtam úgy enni, ahogy szoktam, nem tudtam, aha, és mondjuk kellett ettem egy fesztivál, mondjuk egy nagyon finom langallót például.
2: Micsoda?
3: Egy langos, egy kenyérlángos.
2: Ne ugrálja, várj. Igen. Mi az langa, micsoda?
3: Kenyérlángos, nem ettél még?
2: Langalló?
3: Hát olyan, mint a langalló.
2: Az a neve?
3: Langalló. Igen. Tehát még ettem egy kenyérlángost, vagy egy nem tudom, tehát olyan ilyen fesztivál kajákat.
2: Én a feltépő kajáknál tartok, a Lidl-ben.
3: Ó, hát. És akkor tudod, amikor azt érzed, hogy két nap után, hogy elfáradok.
2: Csönd legyen. Tudsz madártejet csinálni? Madártejet tudsz készíteni?
3: Ja, most beszélhetek?
2: Igen.
3: Jó. Nem szoktam madártejet csinálni, de így most így végig gondolom, szerintem megoldanám. Vanília, tojáshab, kis cukor nem fölver, még cukrot nem használok, meg tojást sem nagyon.
2: Minden tudsz.
3: Szerintem megoldanám.
2: Minden tudsz. Na jó, menjünk tovább.

0: Most szemtelen leszek, már rádumálok a zenédre. De az első, az Aretha Franklin, meg ebben, itt valahogy úgy érzem, itt vagy ki teljesedve. A többiek sem voltak rosszok, de ez.
1: Most... Bocsánat.

0: 8, 7, 6, 5. The best music channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1.
1: Here we go.
2: Internet radio.
3: Hey, you have
2: Q music now. Internet radio.
4: Ha már funky zene, akkor veszem most így a gumi zenének a beszélgetésünk alatt. Mr. Hamilton Bohannon és népi zenekar fog játszani és énekelni. Tehát az imént azt mondtam, hogy én személy szerint, ez lehet, hogy másoknak más a véleményük is, régen azt mondták, hogy kinek a pap, ma már kinek a sekressé, és hát hagyjuk. Szóval én nekem ez, és az első zene nagyon-nagyon beletrafáltál, és nagyon jó volt ez az alap. Tehát a srác, nem tudom ki ő, de szeretnék vele is megismerkedni, és hogyha ilyen jó zenéket tudtok, akkor nektek ténylegesen óriásit fog segíteni. Nem kell beülni a stúdióba, hanem az éját fogjátok használni. Kizárólagosan a háttértörténeteknek az éneket nem kell, hogy a gép telje meg, mert...
3: Itt erre volt egy, hát változóan hol 8, hol 9 tagú zenekar, funky zenekar, minden élő, amit hallottál. Ez a Smoking Chimney zenekarnak a felvétele, de, és minden élő hangszer volt, úgyhogy hát... nem is volt ez cél soha. Én biztos, hogy nekem ez elfogy, én csak élő zenészekkel. Helyes. Tudod mi, a más nem azért nem dolgoznék úgy, hogy mesterséges szólamok vannak oda szerkesztve a zenémmel, mert hogy mivel zeneiskolákba jártam, rengeteg zenész kollégám van, akik ugyanúgy, ahogy én végig éveket tanultak, hogy megtanuljanak a hangszerükön úgy játszani, ahogyan azt tisztességgel kell. És utána, ha én azt mondom, hogy énekesként én megtehetem, hogy egyszer odahívom session zenésznek, majd egy pendrive-val körbefalunapozom az országot, ez már csak tiszteletből a szakma iránt sem teszem meg, és a kollégáim iránt.
4: Nincs úgy, igazad.
3: Azért
4: nincs, meg elmondom, hogy miért nincs igazad. Most abban, ezt mondtad, és tökéletesen, bár én rosszul mondom, igazad van, de én is illetve szalagos magnóba kezdtem, aztán kazettás, aztán lemez, most már kontrollerek vannak, szinkrongombok, nyomjuk, nem kell semmit. Tehát változik a világ, változnak a körülmények, és ahhoz, hogy még többet, jobb megismertség legyen, és még többet át tud adni a zene iránt, és én azért tisztelem, becsülöm, mit csináltok, mert azzal a elképesztően, és nem tudok más mondani, bár játszom, szeretem én is, amikor több ezer watton nyomnak a mély nyomok, a koronitát, a technót, stb. De ma már eljutottunk oda, hogy egy 160-as BPM bizonyos koncerteken, bizonyos bulikba már gyerekdalnak számít. Tehát annyira felgyorsultak a dolgok, de akkor, amikor, és nektek fontos szerepetek van, a DJ-nek ugyanúgy a mikrofon egy óriási hatalom, hiszem, amit te, vagy ti, vagy mi mondunk a mikrofonban, és ott van 300 ember, ha jót mondunk, nem azt mondjuk a semmit, a semmiről sehogyan, hanem érthetően, értelmesen, akkor azért csak odafigyelnek. Nyilván, amikor csak azt hallják, hogy kezeket a magasba, 3-2, egy sikit.
5: Túl érzitek magatokat, nem látom a kezeket.
4: Na most ez biztos, hogy ez egy ilyen szint alatti történet számomra. De hogyha te, most csak azért mondom, hogy nem akarok kötözködni, mert nyilván nem fogsz változtatni, és nem is kell. Ez csak az én véleményem, hogy igenis azért azzal, hogy te nem, tehát kevesebb investícióval, kisebb büdzsével el tudsz menni, akár egy kísérlettel, egy gitárossal, vagy valami, tehát nem egy komplex zenekarral. Egy pendrive bedugja a srác, és akkor ott élőben rámegy minden.
3: Igen, csak nem akarom kinyírni még jobban a klub életet, tudod? Erről beszélgettünk, nem? Hogy,
4: igen, de...
3: hogy elmegyek én egy pendrive-val, nem megyek el, és pont arról, hogy igen, és nem a szuperprodukció vagyok, aki a fesztiválon a nagy színpadon. Én pont az leszek, aki majd a 3-4-5-6 zenésztársával föl tud állni egy klubszínpadra, és pont ezért van, hogy lett egy szakadék, mert a fesztiválon van arra pénz, hogy a szintem egy szigetfesztiválon, nem tudom, nagy színpadokat megcsinálnak, az oké, hogy a falunapon ott
4: mi azt mondják, hogy... Mi a vélemény Sebestyén Balázsról és a DJ Otiról?
3: Hát nem nagyon tudom, hogy miről beszél.
4: Jó, oké, hát akkor a rádió egy...
3: Azt szoktam néha hallgatni, és néha hallom ezt a DJ-t, de nem tudom. Az az igazság, hogy
4: semmi.
3: Én kocsiban néha megy el, de nekem tévém sincsen, nem nagyon fogyasztok
4: akkor
3: ilyen.
4: Akkor ezt ereszünk el. Ereszünk egy gyors, két mondatot csak az előbb, amikor ment ez a zene, és így fölkaptam a fejemet, és mondtam, hogy tudtam, hogy jön a fúvos. A jó Isten megadatta nekem, hogy Los Angelesbe a híres Santa Monica-n, a Venice Beach-en sétáltam, mindegy. És ott ugye egymás után valaki nyitott oldalirányba, tengerpart fele, ilyen éttermek, stb. És ott sétáltam, és valami kúra jó, valami él. Hallottam, hogy élő, mert megálltak, újrakezdték, próbál felekeznem azt, hogy oda néz. És mondom, hogy várjál nekem.
3: Csak mondom, és tényleg, innen várjál, látom.
4: Várjál, és már mindjárt megérted. És mondom, hogy te mondom, menjünk már be ide. Ez mondom, nagyon jó kezek. És megyek be, és üres az ételem, és ott a színpadon ott volt 7 vagy 8, nem tudom, mennyien voltak. És akkor és kérdezem a pincét, hogy kik ezek? Az Earth, Wind & Fire. Próbáld. Mi és oda mentem hozzájuk, és mondtam, hogy I'm sorry, I just look around, meg mind, amit a...
3: Csak a tapétát jöttem be megnézni.
4: És ott élőben, na, ott mondtam azt, hogy mondhat, fújhatja nekem, amit akar. Ez a fújás, és nekem minden zenében van egy kicsit, picit fújnak bele. Jó, bocsánat, elkalandoztam, de ezt...
3: Na, hát a fúvos az varázslat, igen, ezt tudjuk.
4: Kész. Na, jó, de
3: egy zenekari próbán ne állj hozzájuk nagyon közel, mert megsüketőz, de igen, ez egy olyan ízt, olyan szint tudod, én is imádom.
4: Tudod, mit nem tudok? Te, mint zenész. A hárfát mi nem használják a zenekarok többet. Annyira szép hangja van, hárfa, tudod én.
3: Okay. Hogy ne tudnám?
4: Persze, hogy tudod. De most
3: gyerekkor a legjobb barátnőm hárfás.
4: Van férje? Szólj neki.
3: Van. Ugye fölhívja meg? Szóljak a férjének, fölhívom.
4: Az nem kérem.
3: Szerintem itt a Misi szemet mindjárt megkeresd.
4: Misi, bocsáss, nem szól. Itt sem vagyok.
3: Sorry.
4: Jó.
3: Hát figyelj, szerintem egyfelől ugye... Hogy mondjam, tehát nyilván ugye szimfonikus zenekar, nagy zenekarban, klasszikus zenében abszolút használják, ugye komoly zenébe. Szerintem nagyon érdekes kísérlet lenne könnyű zenébe átrántani egy hárfát, vagy egyébként bármilyen olyan hangszert, ami klasszikus zenéből jön. De hát tudom, hogy például az én barátnőmnek egy ilyen kelta típusú hárfája van, amiről azt kell tudni, hogy szerintem, hogy olyan kétharmad akkora, mint egy ilyen rendes nagy hárfa, és hát én ezt is láttam, ahogy ő ezt megmozdítja, cipeli, hozza viszi. Tehát úgy megnézném, ahogy egy hárfát valaki egy ilyen turné, egy ilyen könnyű zenészeknek kitalált turnébusz úgy beránt hátra, tehát nem egyszerű. Illetve ugye azért nehéz a hárfa, mert mondjuk egy tehát nehéz szerintem összerakni, mi egyébként csináltunk olyan kísérletet annó, sajnos rövid életű volt, de ki akartuk azt próbálni, hogy megpróbáltunk King Crimson-t játszani úgy, hogy ő hárfázott, én basszusgitároztam. És próbálkoztunk ezzel.
4: Hát ez olyan, mint a tankcsapda ukorin Benedekkel.
3: Az valami ilyesmi sült ki, de hogy nagyon érdekelt egyébként minket, nem tudom. Tehát, hogy biztos, hogy ugye macerás, meg ugye ott a hangnemváltásoknál annyi féle kis pedál, meg kapcsoló van, tehát ez egy nagyon összetett hangszer, de meg tudod mi az, hogy szerintem alapvetően könnyű zenében igazából húros hangszerből, amit egyszerűbb kezelni, hát ott van a gitár. Tehát, hogy hangzásban, tehát látványban szerintem egy hárfa fantasztikus, de ha egy felvételen hallgatom mondjuk, akkor hangzásban ezerszer macerásabb megmozdítani, hozzányúlni, mint egy akusztikus gitárhoz, és nem igazán fogom mondjuk egy akkordbontást, ha játszik, nem
4: igen.
3: Fogom azt
4: hallani. Főként tehát... elektronikusan, pláne. Igen. Jó, tekintettel arra, hogy kedves hallgatóknak mondom, hogy mint mindig minden egyes alkalommal 2 órás szokott lenni a program, de picit később tudtunk egyéb technikai okok miatt kezdeni, és neked nem sokára el kell, hogy menjél. Tehát az utolsó fél óra, mondom a hallgatóknak, már nem ez a zenei kategória lesz, és megírem nektek, hogy nem fogok pofázni, szöveg nélkül fogom lenyomni azt a fél órát, mert neked nem sokára el kell menni. Még mielőtt ez bekövetkezne, előtte elindítok egy zenét, és utána erről a dologról fogunk beszélgetni, mert még van annyi idő. Hát mondhatnám azt, hogy dolgozni kell menned, de hát reméljük, hogy nem. Let's go, girl! Let's go to the world!

0: Let's go to work, és bizony, sajnos, vagy kinek hogy tetszik, eljutottunk ahhoz a ponthoz, pillanathoz, amikor lassan, de el kell, hogy búcsúzunk tőled, a vendégemtől, és ahogy mondtam, nem fogok sokat dumálni, már csak azért sem, mert erre már kaptam felszólítást.
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőle

0: drága, én pleckán éjszka, pleckán, bocsánat, éjszka van. Ez annyira
1: másnak is okozott meg nehézséget. Néha nekem se sikerülne, hogy...
0: Jó, de bakker azért egy rádiós tanulja meg beszélni. Egyébként szoktam, te szoktál így is skálázni?
1: Hogyne?
0: Aztán nem áll. És szövege, hogy mi az, ami... A szavak, amikor... Nem jut eszembe.
1: Mendegél a mondarin mondan, van ez meg a lali a lilaló elalél.
0: Ezek a... Még egyszer, mi?
1: Lali a lilaló elalél. De figyelj, hadarás, tudok neked ilyet, hogy te gyerek, nem mondd az én gyerekem gyerekének, hogy gyerek, mert az én gyerekem gyereke sem mondja, te gyerek egy gyerekének, hogy gyerek, hanem fiú.
0: Na jó, van, én most ezt egyáltalán magam. Már nem. Komolyan gyereket tudsz.
1: És még gyorsan is tudom ugyanezt. Egyébként
0: és a Geszti nem akart még fölvenni, tényleg? Nem
1: na, akkor ezt a Balkán fanatik mellé vegyük föl a listára. Figyelj, egyébként a mély hang, ami kérdezted, hogy mi volt ez, emlékeim szerint ott a basszusgitár mellett, attól recsen ekkorát, szerintem a Kecskés Feri barátom egy bariton szaxofonon fújod be, és attól dőren az akkorát, attól van a recsenés.
0: Az nagyon jó volt. Hát drága fülek, drága kedves hallgatók, drága együttlakók, válófélben lévők, mert nem tudom még kik vannak itt jelen ebben az adásban. Tényleg sajnálatos körülmények mellett, egyébként, mint mondani szoktam, volt 2 órás a programunk, illetve 2 órás a Crazy Hours, most másfélre elteltével, ez 3 perc múlva lejár, el kell neked venned, el kell, hogy búcsúzunk vendégemtől. Igaz, nem túl sokat beszéltünk a klub hanyatlásról, de annyiban megállapodhatunk, és azt megállapítottuk, és együtt voltunk abban a témakörben, hogy az élőzenét nem fogja tudni elvenni. Én hiszek benne, mert most az, hogy szól, akkor egy rádiót is lehetne hallgatni. Nem? Tehát nem adja meg azt az élményt, amikor azt látom, hogy átéléssel, ambícióval folyik a víz, amikor ugrál a színpadon, tök mindegy, kicsoda háttértánc, és vagy éppen az énekes olyan hangokat ad ki, hogy csorog a nyála, és az nem rossz indulat, hogy mi van, nem tudsz, ugye? Igen, előfordul, kiköpködjük a nyálat, mert benne van a pakliban, mármint az éneket.
1: Olyan, szerintem ez kicsit olyan, mint ahogy nagyon jó e-bookot olvasni, meg nagyon jó az online tanfolyam, meg nagyon jó csetelni, de néha kell, hogy leüljek veled face-to-face, néha kell, hogy egy könyvet fogjak a kezembe, és néha azt szeretném, hogy lehet, hogy nyögvenyelősebb, lassabb lesz, de azt szeretném, hogy álljon oda egy tanárnéni vagy tanárbács, és magyarázza el nekem, hogy ezt a dolgot hogy kell csinálni, és én akarom figyelni az ő, és az ő stílusát.
0: Az a baj,
1: és
0: az is hozzájön, az
1: és ez kell, mert hogy emberből vagyok, és nagyon szeretem, én egy maximalista típus vagyok, nagyon szeretem kiaknázni az időmet, és mindent behoztani precízen, ebben az összes ilyen eszköz nagyon sokat tud segíteni, és ezért nagyon sok ilyen eszközt használok. De azért mégiscsak emberből vagyok, és azért vágyom arra, hogy a másik ember ott legyen, valami emberi dologhoz közöm legyen, és lehet, hogy erre nem azonnal, és lehet, hogy nagyon sokáig félre tudom ezt tenni, de azért időről időre azt gondolom, hogy mindenkiben ez felsejlik. Vagy ha nem, akkor ott viszont figyelni kell, mert abban meg baj lehet.
0: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó végszó volt a beszélgetésünkhöz, a végéhez, de még mielőtt valóban elbúcsúznál, akkor még egyszer mondjuk el a hallgatóknak, hogy 27-én stb. Sehol, Bugyin.
1: Bugyin, igen, a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár.
0: Tehát, hogyha beírják a Google Maps-ba, tehát a térképbe ezt, hogy Bugyi, Bessenyei, akkor azt fel fogja dobni?
1: Igen, és hogyha ide szeretnék jönni, akkor ott
0: kell regisztrálni bármi?
1: Nem kell, csak oda kell jönni, ez egy teljesen ingyenes nyitott koncert. Gyerekeket fognak látni, tehát körülbelül 80 gyereket fognak ott
0: mit
1: látni.
0: Mit szólsz ahhoz, ha most én felajánlom, ez most nagyon hülyén hangzik, mert ebben a pillanatban villantve. Mit szólsz ahhoz, hogyha, ha nyereke 27, bocsánat, mindenkitől elnézést kérek, én most kinyitom a nyomva telefonomat, és megnézem, hogy milyen napra esik ez a 27-e. Bebeledelem, senki nem mozduljon, senki nem menjen odébb, persze, nem azt nyomtam, amit kell. Már is nézzük, júni 27, szombat.
1: Így van.
0: Szombat. Jó, nem akarok felelőtlen ígéreteket tenni, de ha ezt majd a következő napokban kiderül, és akkor én felhívlak téged, erre csinálunk egy flyert, hogy ha úgy alakul, van ott hangosítás, hangfal, meg ilyenek, oké, akkor egy csatornát adtok, és kitesszük élőbe a rádióba.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Akkor aznap. 27-én mondjuk egy valamelyik te általad megnevezett, mondjuk tudod azt, hogy 12-től 2-ig fognak a legjobbakének, és akkor azt az egy vagy másik 2 órát kitesszük, és akkor behirdetjük. Ez a kérdés, hogy
1: összesen egy bő órás lesz a koncert, hogy a 70 perc.
0: Hát akkor azt egy órát kitesszük. Ez a kérdőjele az, meg tudom oldani technikailag, a kérdés, hogy én aznap szombaton, most itt a naptárban nincs beírva, de megnézzük.
1: Köszönjük szépen!
0: Na jó, vissza a feladóhoz. Drága aranyfülek, megköszönjük vendégemnek, hogy itt volt, itt voltál. Búcsúzunk el abban a reményben, hogy akkor 27-én találkozzunk.
1: Úgy legyen.
0: Könnyen folyt, elkezdtem köhögni. Ez a legrosszabb.
1: Ez az allergia szezon.
0: Ez nem, mert borzasztó dolog egy műsorvezetőnek vagy egy DJ-nek, amikor elkezd köhögni. Volt már olyan egyébként, hogy koncert közben elkezdtük, kellett volna köhögnöd, hogy ugraszált rajta?
1: Nehezen. Ami könnyű átugrani éneklés közben, az ásítás, mert ásítás közben lazán tudsz tovább énekelni. Tehát, de simán, tehát volt egy dal, hogy tudom, ötször kellett közben ásítani, de hát ugye egy A betűnél az olyan, mint amikor tudod, mondjuk reggel fölkelsz, ásítasz, és így jössz már, igen, persze, csak megiszom a kávémat, tehát beszélni is tudsz közben, énekelni lehet, kicsit a figyeléssel, de prüsszögés az borzasztó.
0: Azért nincs klubillet, mert mondod, hogy ásítás közben lehet énekelni. Szerintem az, hogy sokan alvás közben is szeretnének énekelni. Szóval mindegy. Köszönjük,
1: tudod,
0: hogy...
1: az igazi színpadi nehézség szerintem nekem a szúnyograj. Ezt hangszeres siop, nem siop, érzi. Siop, az, az énekes, akinek nyitva van a szája, a Balatonparti koncerten, a szúnyograj, ez egy speciális eset. Ha jót akar röhögni a kedves közönség, akkor ezeket az alkalmakat érdemes.
0: Én tavaly nyáron a Petőfi sétányon dolgoztam, a Palace Terrace csináltam, ilyen Afro és Latin House. Komolyan mondom, hogy a mikrofont kikapcsoltam, nem használtam. Ahányszor nyitottam, annyiszor 10. Brutál, ami volt ott tavaly nyáron. Na jó van, drágáim, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál, és akkor szerintem 27-én találkozunk, ezt 100%-ra nem, de most megérem. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a meghívást is.
0: Isten áldjon téged, és továbbiak van, drágáim, mondom, ahogy mondottam is, hogy következő 30 percben szöveg nélkül szól a zene, és hogy milyen, mint mindig, jó zene. Drágáim, klasszik funky, mint mindig, vagy valami más.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: A musical tribute to a legend of our lifetime.
3: Mi még mindig a legjobbra esküszünk.
4: Továbbra is fantasztikus dalok, továbbra is nagy muzsikák.
3: A zene mindenki.
4: Már a tiéd is.
5: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
4: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
6: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
7: A zene és infomániások rádiója.
8: És nem akarja,
7: és nem akarja abba hagyni.
5: Strada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

0: Az első számú rádió.
1: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
2: Csak itt hallható dalok a hallgatókért.
1: A zene mindenkié, már a tiéd is.
2: Érezd magad jól!

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá,
2: amíg mások csak beszélnek,
3: beszélnek, beszélnek,
4: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
5: A musical tribute to a legend of our lifetime.
6: Ha nem hiszel az igazi zenei változatosságban, hallgass a szívedet, hallgass ránk.
7: Légy válsz.
8: A 80-as és 90-es évek legnagyobbjai.
7: Hallgass, a szíved, hallgass, hallgass ránk!
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel!

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

0: Rock'n'Fun.hu.
1: Rock'n'Fun.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

všetkým vám sevastok. Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

először vitte őket. Látták, hogy ott alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak. A szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: няма! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Várjátok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek, tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama.

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább, mert nem jutott eszembe a szöveg. De hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

kapukot nyíts, amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őt nem.

0: mondtam, hogy nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Du-du-du-du-du-du-du-du. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszi szépen! Köszi szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Az nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Mindenesetre az ötödik lemezre az Űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

0: Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a kispince volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is.
1: Jó.
0: És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, hogy mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapod. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az ár az égbolt, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez remények, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Hogan su porady. Csak si tartanád a frontot, addig állval, meg ilyesmivel vagy a közönség. Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérül a tisztelt közönséget.

0: Szlábdobban nem kell, mert tudják a nélkül is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hogy hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ezért szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az Intim Tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az Intim Tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Há, veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek,

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egyben elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok be. Ilyen. Neked ez nekem a foglalkozó, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalovasi.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük. Szevasztok, köszönjük.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu. Rockinform.hu.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.
0: Rockinfo.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.

rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rockinform.

0: rockinform.hu.
1: rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: rockinform.hu.
1: rockinform.hu.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van! Színpadon a Kispál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger. De itt az előállók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van ilyen egy kis izé, néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-há, 1-2-há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arám terült, súlyos töltött, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, az a magam, s rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott Indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause it's simple. RPGC.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Földtörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez.

Köszönjük szépen! Kérlek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd, tánccal a... Vigyázz, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát ugye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen? Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

lesz és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek. Bejött volna emberek.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelennel belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

puto Shadow.

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöldtéren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma ezt tőlünk kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen! Köszönjük!

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták, a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen, régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt,

poharakat fogtak tréfákon nevette. És amikor egy érzése törösszre vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari-t, Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.

Következő évben innen folytatjuk, szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyon becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

utoljára ha kapeszim, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek a végén.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

Szevasztok! Ó, mennyi kezetek van! Színpadon a Kispál és a Borz.

köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls úgymond sláger, de itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen ki, fi, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2, 4 Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fel azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek, én a töröm keresem be.

0: belli de tant. Sóc soquillant, sóc ce que es porto. I si l'aire ho és, no és per a tant si ho és, fot amb mi, ha. Vei le bico, hòstia la lliure, barallí, riga amb mi, ha. Xem de sortir, n'ha de potó, i ho te sembla, n'ha camí, most. Ot me canto, mi disparo, de fer la gosbo, i ganquinos, ulla mi co, Teru, súlyos törtön, nem láttam, hogy a DLC-t, és látom, hogy valami pókol, de így most, hát nem kell, ha meg lenne,
1: nem én magam, s ne pökölődnék,
0: s elindulnék, nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont na. Az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előálló. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause it's simple! RPGC!

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki mondjuk már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Figyelj, ég a baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik, betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek, drámai és teljes csöndet kérünk. Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi. Elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg. Adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen! Mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok?

Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: vagy volt?
1: Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet
0: úgy?
1: Nevetnék, ha bejönne emberek.
0: Vagy jött volna emberek. Inkább

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-cselt. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: köszönjük szépen! Ma este nagyon kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lalasi András!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-gat és Porsche-ig viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt.

Következő évben innen folytatjuk, szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyon becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinfon.hu.

Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszik, hogy a hangfelvétel.